0: Ernest FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyol.

0: és a fejed ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha újnak látszik, ami marad itt ennek.

0: elveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: 20 ezer forint üti a dízelesek markát, kérhető már a hetedikesek védőoltása, letartóztatták a villamoson késelő férfit. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Segítséget kapnak a dízelautósok. Decemberig havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az érintettek így összesen 20 ezer forinthoz jutnak évvégéig. A kormány ezzel kompenzálja a jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védettár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. A támogatást több részletben fizeti ki az államkincstár automatikusan, az első részlet októberben érkezik. Az intézkedés csaknem 1 millió autóst érint. A kormány emellett az agrárszektorban dolgozóknak is segítséget nyújt az üzemanyag jövedéki adójának visszaigénylésével. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás, arról Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
3: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de tájgarasi rákot, szeméremtest rákot, hüvelyrákot okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
2: Csaknem megduplázná a kormány a tudományra és a kutatásfejlesztésre szánt forrásokat. Tanás Zoltán, a szaktárca vezetője a közrádióban beszélt arról, a következő 4 évben a GDP 1,3%-áról az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra növelnék ezt az összeget. Szólt arról is, pár héten belül bemutatják a nagy közönségnek digitalizációs stratégiájuk fő elemeit is. 1 év múlva már láthatók lesznek az első eredmények. Letartóztatták a 4-es-6-os villamoson késelő férfit. Szerda délelőtt ütött, majd szúrt meg a combján egy utast és elmenekült. A sértett könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérülés szenvedett. Naposabb, kora őszies idő vár ma ránk. A Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég. Északkeleten, keleten kisebb esőzápor is kialakulhat, majd napközben csapadék már nem várható, csupán néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Sokfelé élénk, erős lehet az északi, északnyugati szél, a hűvös reggelt követően pedig délutára 21 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én a

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Fiatal alkotókat vár a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál. Ismét több ingyenes sportolási lehetőség közül választhatnak a fehérváriak. Csapadék ma nem lesz. A mikrofonnál Picsóri Erika. Elrajtolt a jubileumi 40. diákolimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. A kerekévforduló alkalmából külön felhívást is közzétett a szervező Magyar Diák Sportszövetség, mondta rádiónak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
2: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Kerekévforduló alkalmával megemlékezünk a sorozatnak a hagyományairól, sikereiről. Egész tanévben várhatók ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
1: 22 önkormányzati intézményben végeztek korszerűsítéseket a nyáron Székesfehérváron. A város saját forrásból bruttó 432 millió forintot fordított 3 bölcsöde, 13 óvoda, illetve 2 általános iskola, 3 szociális és 1 egészségügyi intézmény rendbetételére. A munkálatok során egyebek mellett tetőket javítottak, megszüntették a beázásokat, rendbetették a burkolatokat és a vizes blokkokat, valamint korszerűsítették a villamos hálózatokat, tájékoztat a város oldala. Két helyszínen még dolgoznak. A Ne felejts tagovoda homlokzatának rekonstrukciója szeptember végéig tart. A Széchenyi utcai gyermekrendelőbe pedig várhatóan a szeptember 28-án kezdődő héten költözhetnek vissza házi gyermekorvosok. A bölcsődék és óvodák klimatizálása is tovább halad. A város 150 bölcsődei és óvodai csoportja közül már csak 15-höz tartozik olyan helyiség, ahol nincs légkondicionáló. Ezek felszereléséről már megszületett a döntés, ezt követően pedig a szociális intézmények kerülnek sorra. Ismét több ingyenes sportolási lehetőség közül választhatnak a fehérváriak. Elindult a nyitott tornatermek sorozat, amely 27 helyszínen összesen 22 féle mozgásformával várja az érdeklődőket egészen hétfőtől vasárnapig. Többek között konditorna, nyugdíjas és óvistorna, röplabda, tollaslabda, valamint teremlabdarúgás közül lehet választani, közölte a város oldala. Az iskolai szünetekben, az áthelyezett munka és pihenőnapokon, illetve ünnepeken szünetelnek a foglalkozások. Folytatódik a Nordic Walking is, amelyhez 16 indulási ponton lehet csatlakozni. A gyalogláshoz nem kell előképzettség, életkortól és nemtől függetlenül bárki bekapcsolódhat, a botokat pedig díjmentesen biztosítják. A székesfehérvári futókköre két helyen egészen az év végéig várja a mozogni vágyókat. Ingyenesen látogatható idén a Burgundy Légi Parádé. A 31. alkalommal megtartott eseménynek vasárnap a 90 éves Burgundy repülőtér ad otthont. A közönség találkozhat Besenyei Péter műrepülő világbajnokkal és Vári Gyula motoros műrepülővel. Emellett több különleges légi járművet is bemutatnak, tájékoztat az önkormányzati kommunikációs központ. Az érdeklődők láthatják a teljesen felújított, ismét repülőképes magyar gyártású cinkevitorlázó gépet, amelyekből mindössze 20 darab készült. A Magyar Honvédség gépei és helikopterei ugyancsak szerepelnek a kínálatban. Ejtőernyős produkciókkal, sétarepüléssel, szimulátorokkal, valamint családi programokkal is készülnek. Újra üzemel a napsugárstrand előtti szökőkút Gárdonyban. A javítása azért volt szükség, mert egy nagyobb esőzés után eső és szennyvíz keveréke árasztotta el a gépészetet tartalmazó föld alatti aknát, és több berendezés is tönkrement. A helyreállításkor kicserélték a sérült eszközöket, visszacsapó szelepeket építettek be, valamint szélérzékelőt szereltek fel. A vízjáték ismét naponta látható, délutántól díszvilágítással. A város közösségi oldalán felhívta a figyelmet arra, hogy a fertőtlenítés ellenére fürdésre és játékra nem használható. Még lehet jelentkezni a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál fiataloknak meghirdetett rövidfilmes pályázatára. A műveket szeptember 20-áig lehet benyújtani, témájuk szabadon választható és kamerával vagy akár mobiltelefonnal is elkészíthető, írja a székesfehérvár.hu. A háromnapos fedokot második alkalommal tartják a Kodolányi János Egyetemen október 8-a és 10-e között. változnak Fehérvár népszerű selfie pontjai. A Jávorotó téri Székesfehérvár feliratot teljesen felújítják, és néhány héten belül megszépülve kerülhet vissza a helyére, tájékoztat a FEOL. A Várfalparkban a jelenlegi alkotást egy másik váltja fel, amelynek megtervezésébe a helyieket is bevonják. A város ősszel közösségi tervpályázatot hirdet, így bárki bekapcsolódhat az új selfie pont kialakításába. Új támogatást vezetnek be a nagykorúvá váló székesfehérvári fiataloknak, és több városi fejlesztésről is döntöttek a képviselők legutóbbi ülésükön. Azok, akik 2026. január 1-e és augusztus 31-e között töltötték be 18. életévüket, a feltételek teljesítése és kérelem benyújtása után egyszeri 25.000 forintot kaphatnak. A közgyűlés a Bébic utcai terület besorolását is megváltoztatta, így az továbbra is zöld terület marad. A Hübner András utcában egy önkormányzati építési telket szociális bérlakások számára tartanak fenn, egy másikat pedig visszaminősítettek zöld területté. A tervek között szerepel a Palota városi könyvtár felújítása és a Bori iskola udvarának bővítése játszóeszközökkel, írja az FMC. A Mura utcai lakások az idei téltől távfűtésre állnak át. Szóba került a rolleres közlekedés, több automata defibrillátor kihelyezése, az elsősök iskola kezdésének segítése, valamint a felelős állattartás és ivartalanítási program is. Ezekkel a javaslatokkal az októberi ülésen ismét foglalkoznak. Ingyenes fülorgégészeti szűrés lesz Fehérváron. A ragadt torkon a rákot országos kampányhoz kapcsolódva szeptember 21-e és 25-e között várják a jelentkezőket a Szent György Kórházban. A program célja, hogy időben felismerjék a fej és a nyak területén kialakuló daganatos elváltozásokat, tájékoztat a Májva Virág Alapítvány weboldala. Különösen érdemes részt venni rajta, valamilyen panasz 3 hétnél tovább fennáll, dohányzás és rendszeres alkoholfogyasztás esetén pedig legalább 2 évente ajánlott az ellenőrzés. A szűrés körülbelül 15 percet vesz igénybe, térítésmentes, de előzetes bejelentkezés szükséges. Javaslatokat várnak a városi kitüntetések idei díjazottjaira Velencén. A következő időszakban díszpolgári címet és velencéért oklevelet adományoznak. Előbb itt olyan országosan és nemzetközileg ismert a településhez kötődő személy kaphatja, akinek munkássága Magyarországon és külföldön is elismerést szerzett, írja a település közösségi oldala. Az oklevéllel olyan személyeket és szervezeteket jutalmazhatnak, akik jelentős érdemeket szereztek a helyi közösségi szolgálatban és összefogásában. Bárki ajánlást, az indoklással ellátott beadványokat szeptember 15-ig várják. A kitüntetéseket az október 23. alkalmából tartott ünnepségen adják át. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
3: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
1: Délelőtte csökken a felhőzet, napos idő várható. Délután gyengén felhős napos időre lehet számítani, csapadékra már nem kell készülni. A hőmérséklet 21-22 fok körül alakul, kora este 19-20, késő este 14-15 fokra kell számítanunk. Este éjszaka kevés felhő lehet a város felett, csapadék nem lesz. Vasárnap erősen felhős lesz az ég, reggel 9-11, délután 23-24 fok várható.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 12-e van, szombat, és jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem majd Maxi Priest és a Close to You, a kezdés pedig Florida és Kessa a közösség. Ez a Right Round, együtt rádiózunk egészen délig. Hamarosan jövök az infókkal majd.
0: Best FM.

0: a legjobb zenék.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Max Trip Priest és a Close to You. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Valaki éppen a reggeli kávéját szürcsöli, vagy készíti a reggeliét. Benne vannak a hétvégén, a korán kellőket sem hagyom a legjobb zenék nélkül. Jön most a Try Again ide a Bestre.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Geszti, Peti, Begi és Presser Gábor közöse volt ez az LGT dalát, dolgozták át zseniálisan, az embertelen dallal ébredhettünk. A mai napon a névnaposok, a Máriák, mert hogy egyébként szeptember 12-e van szombat, a születésnaposok között pedig Jennifer Hudson, amerikai énekesnőt köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 1973-ban született Paul Walker, amerikai színész, a halálos Iránban sztárja, és hát már sajnos nincsen közöttünk, 53 éves korában hunyt el. 1981-ben pedig először mutatták be a BBC csatornán a Hupikék törpikéket, és még egy nagyon érdekes dolog a mai nappal kapcsolatban, az, hogy mai napon van a videójátékok világnapja, a csokoládé és turmix napja is, és az ölelés és a pacsi napja is. Úgyhogy ezzel megyünk tovább, ezzel a lendülettel ébredünk, de csak a rövid szünet után a legjobb zenéket hozom. Itt lesz velem Mark Ronson és Bruno Mars közöse, ez lesz majd a hírek után az Uptown Funk. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 22 fehérvári intézmény szépült meg a nyáron, még igényelhető a HPV elleni védőoltás. Új külsőt kapnak Fehérvár kedvelt selfie pontjai, Ficsór Jerika vagyok. 22 önkormányzati intézményben végeztek korszerűsítéseket a nyáron Székesfehérváron. A város saját forrásból bruttó 432 millió forintot fordított 3 bölcsöde, 13 óvoda, illetve 2 általános iskola, 3 szociális és 1 egészségügyi intézmény rendbetételére. A munkálatok során egyebek mellett tetőket javítottak, megszüntették a beázásokat, rendbetették a burkolatokat és a vizes blokkokat, valamint korszerűsítették a villamos hálózatokat, tájékoztat a város oldala. Két helyszínen még dolgoznak. A Ne felejts tagovoda homlokzatának rekonstrukciója szeptember végéig tart. A Széchenyi utcai gyermekrendelőbe pedig várhatóan a szeptember 28-án kezdődő héten költözhetnek vissza házi gyermekorvosok. A bölcsődék és óvodák klimatizálása is tovább halad. A város 150 bölcsődei és óvodai csoportja közül már csak 15-höz tartozik olyan helyiség, ahol nincs légkondicionáló. Ezek felszereléséről már megszületett a döntés, ezt követően pedig a szociális intézmények kerülnek sorra. Már igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és a fiúknak. Szeptember 15-e a határidő, hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás. Arról Tóth Ickó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
2: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de tájgarasi rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: Változnak Fehérvár népszerű selfie pontjai. A Jávorotó téri Székesfehérvár feliratot teljesen felújítják, és néhány héten belül megszépülve kerülhet vissza a helyére, tájékoztat a FEOL. A Várfal Parkban a jelenlegi alkotást egy másik váltja fel, amelynek megtervezésébe a helyieket is bevonják. A város ősszel közösségi tervpályázatot hirdet, így bárki bekapcsolódhat az új selfie pont kialakításába. Délelőtte csökken a felhőzet, napos idő várható. Délután gyengén felhős napos időre lehet számítani, csapadékra már nem kell készülni. A hőmérséklet 21-22 fok körül alakul, kora este 19-20, késő este 14-15 fokra kell számítanunk. Este éjszaka kevés felhő lehet a város felett, csapadék nem lesz. Vasárnap erősen felhős lesz az ég, reggel 9-11, délután 23-24 fok várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Mucho Mambo Sway, a Sweftől szép reggelt kívánok mindenkinek. Jövök a mai reggel témáival, 7 óra után a kutyákkal fogunk foglalkozni, mert hogy most azt bizonyították be bécsi kutatóink, hogy az emberek arckifejezését képesek felismerni. Ez egy nagyon érdekes téma, ezt majd körbejárjuk. Aztán 8 óra után pedig Will Smith érkezik, aki több mint negyed évszázada aktív színészként, úgyhogy erről fogunk majd egy kicsit körbe beszélgetni dolgokat. Aztán végül 9 óra után mindig a sportvilágába látogatunk el, és a mai napon foci lesz, méghozzá történelmi szezon kezdett Rafinhánál, csak Kocsis Sándor előzte meg a Barcelona statisztikájában a brazil szupersztárt, úgyhogy ezzel fogunk foglalkozni, tehát a mai nap reggelén, meg természetesen szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, a Black Eyed Peas-szel megyünk tovább, ez a Meet Me Halfway most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig hozom a nap első témáját, ami nem más lesz, mint a kutyákkal fogunk foglalkozni, mert hogy most Bécsben azt állapították meg a kutatók, hogy felismerik az emberi arc kifejezéseket. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napmédítás mellé. A Molokko csapata már biztos, hogy itt lesz velem, a Sing It Back szól majd tőlük.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
3: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
2: Részletek az osan.hu-n. Irány az osan, spórolj okosan!
0: A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Szent Donát kápolna Öreghegy legmagasabb pontjánál, ami egyébként Fehérváron a második legmagasabb pont. Az az épület, amelyet ma látunk, a sajnos nem az eredeti, hiszen a régi kápolnát 1734-ben szentelték fel egy óriási török őrtorony tetején. Ezt a város visszafoglalása után lerombolták. A második világháború idején pedig meg is semmisült a gazdag barokk templom, a ma látható kápolna pedig 1993 és 94 között épült Schulz István tervei alapján. Itt eredetileg jezsuiták miséztek, a mindennapi gondozást pedig az öreghegyi remete végezte. 1777-ben Mária Terézia királynő létrehozta a Székesfehérvári egyházmegyét, és a felosztatott jezsuita rend szőlőit az új püspökség birtokába adta. A hagyomány szerint Donát napján augusztus 7-én körmenetet vezettek ide a felsővárosból és a belvárosból is. A kápolna újjáépülése óta a Szent Donát ünnepet ismét minden évben megtartják.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Székesfehérváron, az Öreghegyen, a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van, és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Ismét üzemel a Gárdonyi szökőkút. Ingyenesen látogatható idén a Burgundy légi parádé. Délután 21-22, este 19-20 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Újra üzemel a napsugárstrand előtti szökőkút Gárdonyban. A javítása azért volt szükség, mert egy nagyobb esőzés után eső és szennyvíz keveréke árasztotta el a gépészetet tartalmazó föld alatti aknát, és több berendezés is tönkrement. A helyreállításkor kicserélték a sérült eszközöket, visszacsapó szelepeket építettek be, valamint szélérzékelőt szereltek fel. A vízjáték ismét naponta látható, délutántól díszvilágítással. A város közösségi oldalán felhívta a figyelmet arra, hogy a fertőtlenítés ellenére fürdésre és játékra nem használható. Ingyenesen látogatható idén a Burgundy légi parádé. A 31. alkalommal megtartott eseménynek vasárnap a 90 éves Burgundy repülőtér ad otthont. A közönség találkozhat Besenyei Péter műrepülő világbajnokkal és Vári Gyula motoros műrepülővel. Emellett több különleges légi járművet is bemutatnak, tájékoztat az önkormányzati kommunikációs központ. Az érdeklődők láthatják a teljesen felújított, ismét repülőképes magyar gyártású cinkevitorlázó gépet, amelyekből mindössze 20 darab készült. A Magyar Honvédség gépei és helikopterei ugyancsak szerepelnek a kínálatban. Ejtőernyős produkciókkal, sétarepüléssel, szimulátorokkal, valamint családi programokkal is készülnek. Elrajtolt a jubileumi 40. diákolimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. A kerekévforduló alkalmából külön felhívást is közzétett a szervező Magyar Diák Sportszövetség, mondta rádiónak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
3: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Kerekévforduló alkalmával megemlékezünk a sorozatnak a hagyományairól, sikereiről. Egész tanévben várhatók ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
2: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtte csökken a felhőzet, napos idő várható. Délután gyengén felhős napos időre lehet számítani, csapadékra már nem kell készülni. A hőmérséklet 21-22 fok körül alakul, kora este 19-20, késő este 14-15 fokra kell számítanunk. Este éjszaka kevés felhő lehet a város felett, csapadék nem lesz. Vasárnap erősen felhős lesz az ég, reggel 9-11, délután 23-24 fok várható.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Bécsi kutatók megállapították, hogy a kutyák képesek felismerni az emberi arckifejezéseket. Erről fogunk beszélni ebben az órában, na meg persze szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, ma is szeptember 12-e van szombat. Ebben az órában az ébresztő felelős például majd Ryan Adams és Mercy lesz. Na meg most a The Reason, ez elindul.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. A Bécsi Egyetem kutatói funkcionális MRI vizsgálatokkal bizonyították, hogy a kutyák agya ténylegesen eltérően reagál a különböző emberi arckifejezésekre. A kutatás rávilágított arra, hogy az állatok nem csak felismerik az alapvető érzelmeket, de az emberi mosoly neurológiai szinten is kiemelt jelentőséggel bír számukra. Például a boldog arckifejezések a kutyák agyában a magasabb szintű kognitív folyamatokért és a jutalmazás feldolgozásáért felelős területet aktiválják. Ez azért szerintem nem semmi, rettentően okos állatok a kutyák, és nagyon szeretem őket, úgyhogy a kis négylábúak mindig mosolyt tudnak a mi arcunkra is csalni természetesen, és a legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Brian Adams és Mel C duettje, a When You Are Gone, most pedig Sarah Connor érkezik. Szól a Let's Get Back to Bad Boy, most itt a Best. What up?
1: It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah.

0: for life.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, Beyoncé és Jay-Z ébresztett minket az elmúlt 3,5 percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek, egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Itt lesz velem például Michael Jackson és Janet Jackson közöse, a Scream is majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Fiatal alkotókat vár a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál. Ismét több ingyenes sportolási lehetőség közül választhatnak a fehérváriak. Csapadék ma nem lesz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Még lehet jelentkezni a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál fiataloknak meghirdetett rövidfilmes pályázatára. A műveket szeptember 20-áig lehet benyújtani, témájuk szabadon választható és kamerával vagy akár mobiltelefonnal is elkészíthető, írja a székesfehérvár.hu. A háromnapos fedokot második alkalommal tartják a Kodolányi János Egyetemen október 8-a és 10-e között. Ismét több ingyenes sportolási lehetőség közül választhatnak a fehérváriak. Elindult a nyitott tornatermek sorozat, amely 27 helyszínen összesen 22 féle mozgásformával várja az érdeklődőket egészen hétfőtől vasárnapig. Többek között konditorna, nyugdíjas és ovis torna, röplabda, tollaslabda, valamint teremlabdarúgás közül lehet választani, közölte a város oldala. Az iskolai szünetekben, az áthelyezett munka és pihenőnapokon, illetve ünnepeken szünetelnek a foglalkozások. Folytatódik a Nordic Walking is, amelyhez 16 indulási ponton lehet csatlakozni. A gyalogláshoz nem kell előképzettség, életkortól és nemtől függetlenül bárki bekapcsolódhat, a botokat pedig díjmentesen biztosítják. A székesfehérvári futókköre két helyen egészen az év végéig várja a mozogni vágyókat. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
2: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a születi mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
1: Délelőtte csökken a felhőzet, napos idő várható. Délután gyengén felhős napos időre lehet számítani, csapadékra már nem kell készülni. A hőmérséklet 21-22 fok körül alakul, kora este 19-20, késő este 14-15 fokra kell számítanunk. Este éjszaka kevés felhő lehet a város felett, csapadék nem lesz. Vasárnap erősen felhős lesz az ég, reggel 9-11, délután 23-24 fok várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Tankcsapda dala, a Pesten megjelent. Isten szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 12-e van szombat, egyébként a videójátékok világnapja, és bizony-bizony a következő előadónak rengeteg köze van a videójátékokhoz. Menjünk sorba. 1990-et írunk, amikor megjelenik egy olyan játék, amiben ő lehet irányítani, és az elrabolt gyerekeket menti meg. Majd van egy olyan is, a Sonic játéka 94-ben, ez a harmadik része volt egyébként, amiben a háttérben találó zenéket az ő cége készítette, tehát az ő csapatával dolgozott egyen. A stáblistán egyébként nem található, csak a cége szerepel rajta, és 2010-ben is volt egy játék, amiben lehetett táncolni az ő dalaira. Miről van szó? Hát nagyon egyszerű. A pop királyáról, Michael Jacksonról, és most itt van vele a tesója is a folytatásban, ugyanis most indítom Janet Jacksonnal való közös dalát. Ez a Scream, most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig beszélgetünk méghozzá Will Smithről, aki több mint negyed évszázada mutatkozott be színészként. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Bob Marley, és a Funkstar Deluxe közöse, a Sun is Shining is majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
5: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
4: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A székesfehérvári Sóstó a város védett területei közé tartozik. Földrajzilag három eltérő jellegű tájhatárán fekszik. Nyugati oldalán a Mocsaras Sárét, délen az Észak-Medőföld homokos, löszös tájai, északról pedig a város, illetve távolabbról a Zámai medence határolja. A Sóstó területének legkorábbi említése 1473-ból Istvánfitól ered. A Sóstó a Sárvíz mocsaraként alakult ki, nevét pedig a vízéről kapta, mert sós volt annak ellenére, hogy a sárvíz édes vizet izzasztotta. Vizsgálatok alapján 1713-ban kiderült, hogy vize alkálisót tartalmaz. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Fejér-megyei csoportjának tagjai 1986-ban elkezdték a Sóstó és Homokbánya botanikai és ornitológiai feltárását, aminek eredményeképpen 1990. novemberében országos védettséget kapott a terület. 6 évvel később pedig kialakították itt az első botanikai tanösvényt is.
0: Best FM, a legjobb zenék! Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Székesfehérváron az Öreghegyen a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: 22 fehérvári intézmény szépült meg a nyáron, még igényelhető a HPV elleni védőoltás. Új külsőt kapnak Fehérvár kedvelt selfie pontjai, Ficsór Jerika vagyok. 22 önkormányzati intézményben végeztek korszerűsítéseket a nyáron Székesfehérváron. A város saját forrásból bruttó 432 millió forintot fordított 3 bölcsöde, 13 óvoda, illetve 2 általános iskola, 3 szociális és 1 egészségügyi intézmény rendbetételére. A munkálatok során egyebek mellett tetőket javítottak, megszüntették a beázásokat, rendbetették a burkolatokat és a vizes blokkokat, valamint korszerűsítették a villamos hálózatokat, tájékoztat a város oldala. 2 helyszínen még dolgoznak. A Ne felejts tagovoda homlokzatának rekonstrukciója szeptember végéig tart. A Széchenyi utcai gyermekrendelőbe pedig várhatóan a szeptember 28-án kezdődő héten költözhetnek vissza házi gyermekorvosok. A bölcsődék és óvodák klimatizálása is tovább halad. A város 150 bölcsődei és óvodai csoportja közül már csak 15-höz tartozik olyan helyiség, ahol nincs légkondicionáló. Ezek felszereléséről már megszületett a döntés, ezt követően pedig a szociális intézmények kerülnek sorra. Már igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és a fiúknak. Szeptember 15-e a határidő, hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás. Arról Tóth Ico, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
3: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de tájgarasi rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
2: Változnak Fehérvár népszerű selfie pontjai. A Jávorotó téri Székesfehérvár feliratot teljesen felújítják, és néhány héten belül megszépülve kerülhet vissza a helyére, tájékoztat a FEOL. A Várfalparkban a jelenlegi alkotást egy másik váltja fel, amelynek megtervezésébe a helyieket is bevonják. A város ősszel közösségi tervpályázatot hirdet, így bárki bekapcsolódhat az új selfie pont kialakításába. Délelőtte csökken a felhőzet, napos idő várható. Délután gyengén felhős napos időre lehet számítani, csapadékra már nem kell készülni. A hőmérséklet 21-22 fok körül alakul, kora este 19-20, késő este 14-15 fokra kell számítanunk. Este éjszaka kevés felhő lehet a város felett, csapadék nem lesz. Vasárnap erősen felhős lesz az ég, reggel 9-11, délután 23-24 fok várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 12-e van, szombat, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé, és ebbe az órába Will Smith-szel foglalkozunk, aki negyed évszázada van a filmvászonon és a képernyőkön, a kezdés pedig az NSYNC csapatáé, ez a It's Gonna Be Me.
0: Best.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Több mint negyed évszázada 1990. szeptember 10-én debütált az NBC műsorán a Kaliforniából jöttem, amellyel az akkor 21 éves rapper Will Smith elindította színészi karrierjét. A kultikossá vált sitcom nem csak egy korszak meghatározó televíziós produkciója lett, de egyes utat nyitott a főszereplő számára a hollywoodi sztár státusz felé. A mozivászon meghódítása alig egy hónappal a sitcom fináléja után 1996-ban jött el, bemutatták a Függetlenség napját, amely az év legnagyobb mozis sikere lett, és ezzel Will Smith pedig nagyon előre tölt, és a filmipar egyik legkeresettebb színészévé vált, és olyan nagy sikerű produkcióban kapott főszerepet, mint a Men in Black vagy a Bad Boys. Az utóbbi kettő pedig folytatásokkal is bír, úgyhogy szerintem Will Smith nem éppen az a karakter, aki le tudna állni, hogyha megnézzük azt is, hogy a mai napig koncertezik, mert hogy amellett, hogy zseniális színész, zseniális zenéket is tett le az asztalra, méghozzá DJ Jazzy Jeff-fel, akivel együtt szerepeltek egyébként a Kaliforniából jöttem című sorozatba, és igazából a dalok is onnan kerültek ki, és váltak hatalmas nagy világslágerekké. Úgyhogy ez így az egész összefolyik, ami Will Smith életében van, na de azt akartam mondani, hogy nem éppen tud leállni, úgyhogy szerintem sok filmben fog még feltűnni, amiben zseniálisat fog alkotni, viszont most nem hallgatjuk őt itt zeneileg, hanem az Ébredés és a Napindítás mellé indítom most a Deja Vu felvételét, és hogyha már Will Smith nem tudott megállni, akkor most szóljon a Can't Stop tőlük most itt a Besten.

0: Kocsis Sándor előzi meg ezt a brazil szupersztárt, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Lesz még egy fél órán közösen ebben az órában, úgyhogy majd a sportrovat csak utána fog jönni, viszont énekel majd nekünk Cooley Williams, a hírek után szól is majd a World Celebration.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ismét üzemel a Gárdonyi szökőkút. Ingyenesen látogatható idén a Burgundy légi parádé. Délután 21-22, este 19-20 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Újra üzemel a napsugárstrand előtti szökőkút Gárdonyban. A javítása azért volt szükség, mert egy nagyobb esőzés után eső és szennyvíz keveréke árasztotta el a gépészetet tartalmazó föld alatti aknát, és több berendezés is tönkrement. A helyreállításkor kicserélték a sérült eszközöket, visszacsapó szelepeket építettek be, valamint szélérzékelőt szereltek fel. A vízjáték ismét naponta látható, délutántól díszvilágítással. A város közösségi oldalán felhívta a figyelmet arra, hogy a fertőtlenítés ellenére fürdésre és játékra nem használható. Ingyenesen látogatható idén a Burgundy légi parádé. A 31. alkalommal megtartott eseménynek vasárnap a 90 éves Burgundy repülőtér ad otthont. A közönség találkozhat Besenyei Péter műrepülő világbajnokkal és Vári Gyula motoros műrepülővel, emellett több különleges légi járművet is bemutatnak, tájékoztat az önkormányzati kommunikációs központ. Az érdeklődők láthatják a teljesen felújított

0: gyártott ismét repülőképes magyar gyártású cinkevitorlázó gépet, amelyekből mindössze 20 darab készült. A magyar honvédség gépei és helikopterei ugyancsak szerepelnek a kínálatban. Ejtőernyős produkciókkal, sétarepüléssel, szimulátorokkal, valamint családi programokkal is készülnek. Elrajtolt a jubileumi 40. Diákolimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. A kerekévforduló alkalmából külön felhívást is közzétett a szervező Magyar Diák Sportszövetség, mondta rádiónak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
1: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Kerekévforduló alkalmával megemlékezünk a sorozatnak a hagyományairól, sikereiről. Egész tanévben várhatók ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
0: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtte csökken a felhőzet, napos idő várható. Délután gyengén felhős, napos időre lehet számítani, csapadékra már nem kell készülni. A hőmérséklet 21-22 fok körül alakul, kora este 19-20, késő este 14-15 fokra kell számítanunk. Este éjszaka kevés felhő lehet a város felett, csapadék nem lesz. Vasárnap erősen felhős lesz az ég, reggel 9-11, délután 23-24 fok várható.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Eros Ramazzotti, szép reggelt kívánok mindenkinek, szeptember 12-e van szombat, egyébként a bátorítás nemzeti napja, és hát a következő dalnak, a következő együttesnek a frontembere is bizony-bizony rengeteget bátorít, és áll ki egy dolog mellett, méghozzá amellett, hogy ADHD-t diagnosztizáltak nála, és megmutatja, hogy nem kudarc, és nem határozza meg az emberi értékeket, és bizony-bizony lehet teljes életet is élni, és ezzel kapcsolatban egyébként rengeteget foglalkozik a social médiába, és próbálja az embereket, az ilyen ADHD-val rendelkező embereket, egyébként ez egy figyelemzavar, előre tolni az életben, és szerintem rengetegen vagyunk így, hogy figyelemzavarosak vagyunk, én is, úgyhogy inkább folytatom most az ébredést és a napindítását. Jön tehát Adam Levine, azaz a Maroon 5 frontemberével, a She'll We Be Loved most itt a Bestán.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 9 óra után pedig, hogyha én vagyok, akkor mindig a sportterítéken és a mai napon a gránát vörös kékekhez látogatunk el méghozzá Katalóniába, ugyanis Rafinhának olyan szezon kezdete volt, hogy a statisztikák alapján a Barcelona házatájékán csak Kocsis Sándor előzi meg. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Madonna már biztos, hogy itt lesz velem, méghozzá a Gimme to Me-val majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
3: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
2: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem. De várossá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A székesfehérvári püspöki palota, a székesfehérvári egyházmegyek központja. A belvárosban a Városház téren található. 1788 és 1801 között épült Empire és Cop stílusban. A palota részben a Szent István által építtetett Nagyboldogasszony bazilika helyén áll, és annak építőköveinek felhasználásával épült. Az építkezést 1788-ban kezdték el Franz Anton Fix tervei alapján, de a püspök 1789-es haláláig csak az északi szárnyat sikerült befejezni. Ezután kérték fel Reider Jakabot, a kor híres építészét, hogy a mai palota főszárnyát befejezze. Mára már csak két teljes 18. és 19. századi berendezésű szoba található benne, pedig az akkori főpásztor jelentős művészeti magángyűjteménnyel rendelkezett. Viszont az első és a második világháborúban kifosztották a palotát. Az épület egyik nagy nevezetessége a püspöki könyvtár, amely közel 40 ezer kötetet számlál a kódexekkel együtt.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Fiatal alkotókat vár a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál. Ismét több ingyenes sportolási lehetőség közül választhatnak a fehérváriak. Csapadék ma nem lesz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Még lehet jelentkezni a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál fiataloknak meghirdetett rövidfilmes pályázatára. A műveket szeptember 20-áig lehet benyújtani, témájuk szabadon választható és kamerával vagy akár mobiltelefonnal is elkészíthető, írja a székesfehérvár.hu. A háromnapos fedokot második alkalommal tartják a Kodolányi János Egyetemen október 8-a és 10-e között. Ismét több ingyenes sportolási lehetőség közül választhatnak a fehérváriak. Elindult a nyitott tornatermek sorozat, amely 27 helyszínen összesen 22 féle mozgásformával várja az érdeklődőket egészen hétfőtől vasárnapig. Többek között konditorna, nyugdíjas és ovistorna, röplabda, tollaslabda, valamint teremlabdarúgás közül lehet választani, közölte a város oldala. Az iskolai szünetekben, az áthelyezett munka és pihenőnapokon, illetve ünnepeken szünetelnek a foglalkozások. Folytatódik a Nordic Walking is, amelyhez 16 indulási ponton lehet csatlakozni. A gyalogláshoz nem kell előképzettség, életkortól és nemtől függetlenül bárki bekapcsolódhat, a botokat pedig díjmentesen biztosítják. A székesfehérvári futókköre két helyen egészen az év végéig várja a mozogni vágyókat. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
3: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak, most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
2: Délelőtte csökken a felhőzet, napos idő várható. Délután gyengén felhős napos időre lehet számítani, csapadékra már nem kell készülni. A hőmérséklet 21-22 fok körül alakul, kora este 19-20, késő este 14-15 fokra kell számítanunk. Este éjszaka kevés felhő lehet a város felett, csapadék nem lesz. Vasárnap erősen felhős lesz az ég, reggel 9-11, délután 23-24 fok várható.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 9 óra után mindig a sportterítéken és a mai napon irány Barcelona, ugyanis Rafinhát csak Kocsis Sándor előzi meg a kezdeti statisztikákban, a szezon kezdeti statisztikákban. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz Kenny Dopp és a Buckethead közös a Da Bump, a kezdés pedig az Unwitted, most itt a Best-en.
0: Best

Zest FM a legjobb zenék, a Barcelona brazil támadója Rafinha elképesztő formában kezdte meg a szezont, góltermelésével pedig olyan legendák történelmi rekordjait közelítette meg a katalán klubnál, mint a magyar aranycsapat klasszisa Kocsis Sándor. 8 gólt lőtt 5 meccs alatt, és ezzel egyel marad le Kocsis Sándor mögött, és bizony-bizony holt versenyben van Luis Suárezzel. A legrangosabb európai klubasorozatban 21 gólnál jár, amivel pedig Neymarral van holt versenyben, az 5. helyet foglalják el a klub történelemben. Előttük van Lionel Messi, Luis Suárez, Robert Lewandowski és Rivaldo. A Feyenoord elleni mérkőzésen legjobbnak megválasztott játékos kirabbanó formáját egyszerűen a kemény munkával magyarázta. Kiemelte, a céljuk az, hogy hazai pályán mutatott domináns szinte tökéletes futballt általánosítsák a szezon során minimálisra csökkentsék a hullámvölgyeket. Hát ez van Katalóniában a Barcelonánál, és folytatódik természetesen a holnapi napon majd nekik a megmérettetés a spanyol bajnokságban, nem is akár kivel állnak majd szembe, méghozzá Levante otthonába látogatnak majd el. Tőlem pedig most jönnek a legjobb zenék az éveredés és a napindítás mellé, magunk mögött hagyjuk a sportot, itt lesz velem például a pop királynője Madonna, Give It To Me-val, na meg most Enigma itt a Besten.

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocs.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Brand New Heavies és a Sometimes szeptember 12-én szombaton, amikor egyébként az ölelés és a pacsi napja van, és a következő dalban pedig pacsizik Barbara Streisand a Bonnie M-mel, és nagyon sokan azt hiszik egyébként, hogy a Dark Souls a Barbara Streisand azért használta fel, mert hogy ez Barbara Streisandnek a dala. Nem, ez a Bonnie M dala, de mégis az van benne modva, hogy Barbara Streisand. Jön tehát a Dark Souls most ide a Best-re, az ébredés és a napindítás mellé. Barbara Streisand.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, átlépünk a délelőttbe, és indul a Best hétvége a legjobb zenékkel, egészen délig még én hozom őket. Itt lesz például velem a következő órában már biztos a CNC Music Factory sikere, a Gonna Make You Sweat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 22 fehérvári intézmény szépült meg a nyáron, még igényelhető a HPV elleni védőoltás. Új külsőt kapnak Fehérvár kedvelt selfie pontjai, Ficsór Jerika vagyok. 22 önkormányzati intézményben végeztek korszerűsítéseket a nyáron Székesfehérváron. A város saját forrásból bruttó 432 millió forintot fordított 3 bölcsöde, 13 óvoda, illetve 2 általános iskola, 3 szociális és 1 egészségügyi intézmény rendbetételére. A munkálatok során egyebek mellett tetőket javítottak, megszüntették a beázásokat, rendbetették a burkolatokat és a vizes blokkokat, valamint korszerűsítették a villamos hálózatokat, tájékoztat a város oldala. Két helyszínen még dolgoznak. A Ne felejts tagovoda homlokzatának rekonstrukciója szeptember végéig tart. A Széchenyi utcai gyermekrendelőbe pedig várhatóan a szeptember 28-án kezdődő héten költözhetnek vissza házi gyermekorvosok. A bölcsődék és óvodák klimatizálása is tovább halad. A város 150 bölcsődei és óvodai csoportja közül már csak 15-höz tartozik olyan helyiség, ahol nincs légkondicionáló. Ezek felszereléséről már megszületett a döntés, ezt követően pedig a szociális intézmények kerülnek sorra. Már igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és a fiúknak. Szeptember 15-e a határidő, hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás. Arról Tóth Ickó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
2: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de tájgarasi rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: Változnak Fehérvár népszerű selfie pontjai. A Jávorotó téri Székesfehérvár feliratot teljesen felújítják, és néhány héten belül megszépülve kerülhet vissza a helyére, tájékoztat a FEOL. A Várfal parkban a jelenlegi alkotást egy másik váltja fel, amelynek megtervezésébe a helyieket is bevonják. A város ősszel közösségi tervpályázatot hirdet, így bárki bekapcsolódhat az új selfie pont kialakításába. Délelőtte csökken a felhőzet, napos idő várható. Délután gyengén felhős napos időre lehet számítani, csapadékra már nem kell készülni. A hőmérséklet 21-22 fok körül alakul, kora este 19-20, késő este 14-15 fokra kell számítanunk. Este éjszaka kevés felhő lehet a város felett, csapadék nem lesz. Vasárnap erősen felhős lesz az ég, reggel 9-11, délután 23-24 fok várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 12-e van, szombat, indul a Best hétvége, tübörögnek a legjobb zenék. Itt lesz például velem Fatboy Slim és a The Rockefeller Shank, de meghozza a hangulatunkat így szombat délelőtt majd a CNC Music Factory is, a Gonna Make You Sweat-tel, a kezdés pedig a Durán Durani, ez a Reach Up for the Sunrise.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sej?

FM a mesét. Best FM a legjobb zenék, ez volt a Kelemen kabátban, és ha nem tudom, én viszont tudom, hogy szeptember 12-e van szombat, a Hupikék törpikéket 1981-ben ezen a napon mutatták be az NBC csatornán, és hogyha már az NBC szóba került, akkor a következő énekesnő is összekedhető vele. 2022-ben ő képviselte szülőállamát, Ohio-t, méghozzá az American Song Contest című műsorban. Ő volt a legismertebb név a mezőnyben, a szakmai zsűri szavazataival nem sikerült tovább jutnia. Harmadik héten végül teljesen kiesett, miután a nézők is más előadókat juttatták tovább. Ide viszont az egyik legnagyobb slágerével érkezik most. Ő Mansi Gray, és most hozza az I Tried ide a Bestre.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now.

0: Best FM a legjobb zenék, a brit superstar DJ káprásztotta el a délelőttünket. Ez volt Fatboy Slim és a The Rockefeller Shank. Szép napot mindenkinek, mert hogy szeptember 12-e van szombat, a Máriák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Jennifer Hudson-t, amerikai énekesnőt, színésznőt köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. És van is egy tragikus dolog, mert ugye 53 éves lenne Paul Walker, amerikai színész, 2013 óta nincsen velünk, a halálos iramban sztárja. A folytatásban pedig jönnek a legjobb zenék, és ígérem, mozgásban maradunk méghozzá Nina Sky-nak köszönhetően. A rövid szünet után hozom majd a Move Your Body-t.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán a mai közös utazásunk utolsó órája következik, ami egyben a délelőtt utolsó órája is lesz. Itt lesz velem Charles és Eddie közöse. A Would I Lie to You például majd 11 óra után.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nincs szennyezés a furt kutakban, a Fejér megyei Iváncsán inváziós erdőkből biztosítják a szociális tűzifát. Késelés a villamoson, döntött a bíróság. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A település egyetlen kutyában sem mutatta ki az akkumulátorgyárból származó szennyezést Iváncsán. A Fejér megyei község önkormányzata jelezte, 55 furt és ásott kútból vettek mintát, és folytatják az ellenőrzést. A vezetékes víz Ercsi felül érkezik, azzal nem lehet probléma. Azután lépett a helyhatóság, hogy az akkuüzem a múlt héten tájékoztatta őket. A gyár területén az úgynevezett monitoring kútban káros anyagot mutatott ki az önellenőrző vizsgálat. Ezt követően azonnal meghozták a szükséges óvintézkedéseket. A folytatásban is megóvják a védett erdőket. A rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását, a januári szinten maximálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra mérséklik. Mintegy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával itthon. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki megszúrt egy utast szerdán Pesten a 4-es villamoson. Az ügyészség szerint már a megállóban balhézott saját barátnőjével, akit aztán meglökött. Ennek akart véget vetni a férfi, mire a tettes rárontott, hozzávágott egy üveget, többször megütötte, majd 2-szer combon szúrta. Szerencsére csak könnyebben sérült meg. Már több hasonló ügye is volt az elkövetőnek, idén 2-szer gyanúsították meg garázdasággal. 200 000 fiatalt mozgat meg a 40. Diákolimpia, több mint 70 sportágban szerveznek versenyeket. A jubileum alkalmából külön felhívást is közzétett a Magyar Diák Sport Szövetség. Részletek Szilágyi Andrea kommunikációs és marketing vezetőtől.
2: Várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerek párosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogós sok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet.
1: Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futó záporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A mai napra ebéd után egy igazi kis innyedséget is ajánlok, mert hogy szeptember 12-e van, és a csokoládé turmix napja, úgyhogy ezt el lehet majd fogyasztani, vagy vacsora után, vagy az ebéd után a mai napon. Na meg ebben az órában a legjobb zenéket, ugyanis itt lesz majd velem például Lutricia, McLean, a Somebody Loves You Honeyval, na meg Kanye West, a Stronger-rel indulunk.
0: Best FM, a

A mai napon van a bátorítás nemzeti napja. A következő előadót nem kell félteni, hogyha bátorításról van szó, ugyanis Lutrícia McLean érkezik, aki egy 9 gyermekes családban nőtt fel, édesapja prédikátor volt, és a karrierje kezdetén gospelben énekelt, úgyhogy a templomi gyökerek miatt abszolút az egész karrierjét végig kíséri a bátorítás és a pozitív üzenetek, mint ahogy a következő dalban is, ugyanis arra hívja föl a figyelmét valakinek, hogy nincsen egyedül. Jön a Someone Loves You, Honey, most tehát Lutrícia McLeantől ide a Bestre.

0: Best of a legjobb zenék, ez volt Alice DJ és a Battle of Alone. Egy rövid szünet, aztán még folytatom, ebből az órából van hátra egy nagyon picike, úgyhogy még biztos, hogy itt lesz velem például majd Kylie Minogue, az In Your Eyes-zal folytatom majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Azaria dala után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Bénémet Dia érkezik, ővé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen Night Shift, méghozzá White Boy-jal, és hogyha szombat, akkor az R&B kedvencek pörögnek 2 órán keresztül, a második órában állandó szombati rezidensük, ennek specialistája Slim Fit érkezik majd mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hollywood idáig mindenkinek kívánok szép délután, jó rádiózást a Bessel, jön Timbaland utoljára.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes. Baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
1: Come on. Let's do this.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Közétkeztetés folyamatosan ellenőriz a Nébih 911 titkos iratokat tett nyilvánossá a CIA. 4 tonna kokain célkeresztben a csempészbanda feje. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folyamatosan ellenőrzi a menzákat, illetve a közétkeztetésben közreműködő konyhákat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Szakembereik mindent vizsgálnak, ami a biztonságos, szakszerű működéshez kell. Az eredményeket aztán közzéteszik a hivatal honlapján. Részletek Tóth Dávid osztályvezetőtől.
2: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a Nébih közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
1: Tilos és életveszélyes a Duna-Szent-Benedeki oldalán épült fenék küszöbön tartózkodni, ezt táblák is jelzik, tartsuk be a szabályokat, kérte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Igazgatóság. Bejegyzésükben arról írtak, hogy a térségben véget ért a munka, levonultak a katonák, de a túlparton, Paksnál még rengeteg feladat vár a vízügyesekre. A CIA már 3 évvel 2001. szeptember 11-e előtt figyelmeztette a washingtoni kormányzatot egy komoly terrortámadás lehetőségére. Ez derült ki a most nyilvánosságra hozott és eddig titkosan kezelt iratokból. A hírszerzés akkor szinte pontosan megjövendölte azt, ami később bekövetkezett. A jelentések rögzítették, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida csoport robbanó anyaggal megrakott repülőgéppel vehet célba amerikai városokat, konkrét tervet azonban nem tártak fel. Tegnap szerte az Egyesült Államokban megemlékeztek a 25 évvel ezelőtti merénylet sorozat 3000 áldozatáról. Csak nem 4 tonna kokaint foglaltak le egy hajón a franciaországi Dunkerque kikötőjében. A 225 millió eurót érő szállítmány Afrikából, Gánából érkezett, és a gyanú szerint Belgiumban akarták piacra dobni. Egyelőre egy férfit tartóztattak le az ügyben. A nyomozók azt remélik, elvezeti majd őket annak a csempészbandának a fejéhez, aki az Európába irányuló kokain kereskedelem egyik meghatározó figurája lehet. Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futó záporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes hétvégét és vidám szombat délutánt kívánok mindenkinek. Délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután velem, Bénémet Diával, és olyan isteni slágerekkel, mint például a Destiny's Child dala, a Bootylicious, itt lesz a Halott pénz is, Ed Sheeran is énekel, most pedig Krisztina Aguilera-val indítom az órát. Szól a Dirty, rádiózunk együtt.
4: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Quit Playing Games-el folytatjuk most a Backstreet Boys egyik első nagy nemzetközi slágere, amely 1996-ban jelent meg, és a második Backstreet's Back album európai kiadásán is szerepelt. Több országban is nagy sikere volt. Érdekesség, hogy az amerikai kiadásukon a dal csak később, 1997-ben jelent meg, és ott is a Billboard Hot 100 top 10-ébe került. A videóklipben a fiúk esős, fekete-fehér romantikus hangulatban szerepelnek, ez pedig azért mondhatjuk, hogy nagyban hozzájárult a korszak fiúbandás imázsukhoz. Érkezik tehát a Quit Playing Games. Itt

0: Best FM, a legjobb zenék. Makó rendezik a hagyományos hagymafesztivált, emiatt hétfő délutánig lezárták a 43-as főutat a 31-es kilométernél, úgyhogy ez okozza a torlódást, hiszen a forgalmat a mellékutcákra terelik. Az M0-áson, az M3-as autópálya és az M2-es autóúti csomópont között a Megyeri híd felé vezető oldalon a 70-es és a 71-es kilométer között burkolatjelfestés miatt lezárták a külső és a középső sávokat, a forgalmat a belső sávba terelik. Az M1-esen pedig továbbra is tartanak a szélesítési munkák, ami miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. Nagyon kell figyelni balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egész délután a legjobb zenéket hallgatjuk, így lesz ez a folytatásban is, úgyhogy hozom hamarosan az Ace of Base dalát. A Life is a Flower, az órát pedig ezzel kezdjük azonnal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Indul a gyermekvédelmi krízisprogram. A kutyári szennyezés után nincs baj Iváncsán. Köszönjük időjárás, 4 megyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. Közlése előtt a szaktárca vezetője úgy fogalmazott, hogy a gyermekvédelmi rendszer az összeomlás szélén áll, csak a dolgozók elkötelezettsége tartja életben. Kátai Németh Vilmos jelezte, elkészült a kormány gyermek védelmi jelentése, az összeállítás a kormány.hu oldalon érhető el. Eszerint az itthon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezeret tartanak nyilván veszélyeztetettként. A település egyetlen kutyában sem mutatta ki az akkumulátorgyárból származó szennyezést Iváncsán. A Fejér megyei község önkormányzata jelezte, 55 fúrt és ásott kútból vettek mintát, és folytatják az ellenőrzést. A vezetékes víz Ercsi felől érkezik, azzal nem lehet probléma. Azután lépett a helyhatóság, hogy az akkúüzem a múlt héten tájékoztatta őket. A gyár területén az úgynevezett monitoring kútban káros anyagot mutatott ki az önellenőrző vizsgálat. Ezt követően azonnal meghozták a szükséges óvintézkedéseket. 4 megyében megszűnt mától a tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott veszélyhelyzet. Az ország többi részén viszont nem hullott annyi eső, hogy átnedvesítse a talajt, így az erdei biomassa továbbra is száraz, figyelmeztetett tájékoztatásában a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Kitiltották az okos szemüvegeket az iskolákból Norvégia fővárosában. Elejét akarják venni annak, hogy a gyerekekről tiltott felvételek készüljenek, vagy egy folyamatos adatgyűjtés áldozataivá váljanak. Ráadásul a kellékeknek nincs semmi extra szerepük az oktatásban, más eszközökkel gond nélkül helyettesíthetők, viszont kiszolgáltatják a tanulókat és a diákokat egy gigacégnek, illetve akár a bűnözőknek is. Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futó záporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, folytatódik a szombati Best délután. Én Béni Meddia vagyok, szeptember 12-e van, ma a Máriákat köszönhetjük névnapjuk alkalmából, én pedig gondoskodom a legjobb zenékről, érkezik is Gramofonzi, egy szerb DJ és producer projekt, amelynek a Why Don't You című dala 2010-ből szól most.
3: Best FM.

legjobb zenék. A Life is a Flower, a svéd Ace of Base 98-as dala, amely a Flowers című harmadik stúdióalbumukon jelent meg. A dal Európában hatalmas siker lett, az Egyesült Királyságban például az 5. helyig jutott, és több országban is bekerült a top 10-be. Érdekesség, hogy a szám eredeti változata a Whenever You're Near Me később új dalszöveggel és új címmel jelent meg Európában. A dal üzenete ugye alapvetően az élet pozitív oldalának kereséséről szól, és jól illeszkedik az Ace of Base jellegzetes reggae poppos hangzásához. Ezzel nosztalgiázunk a folytatásban, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt vagyok a közlekedési infókkal. Az M1-esen több helyen is felújítás van, például a 85-ös jelű Komárom Kisbér csomópont és a 101-es kilométernél lévő Nagyszent János Böny csomópont között korszerűsítési munkákat végeznek. Ott a 85-ös és a 97-es kilométer között a hegyes halom felé tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, Budapest felé sáv elhúzással a külső és a leálló sáv járható. Aztán Tata térségében a 78-as és a 79-es kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. A 34-es és a 35-ös kilométer között hegyes halom felé szintén a külső és a leálló sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Vidám szombat délután kívánok mindenkinek. Folytatódik a Best délután azonnal a legnagyobb kedvencekkel, továbbra is a 90-es és a 2000-es évek legjobbjait hallgatjuk. Előtte hírek itt a 2 óra, aztán hamarosan jön a Margaret Highland is. Ez lesz az éjszaka, és felcsendül Tom Novi és Lima közösre is. Now or Never, rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Indul a gyermekvédelmi krízisprogram. Nőtt a Dunavíz szintje Budapestnél. Két kerékpárost gázolt halálra egy autós. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. Közlése előtt a szaktárca vezetője úgy fogalmazott, hogy a gyermekvédelmi rendszer az összeomlás szélén áll, csak a dolgozók elkötelezettsége tartja életben. Kátai Németh Vilmos jelezte, elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. Az összeállítás a kormány.hu oldalon érhető el. Eszerint az itthon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezret tartanak nyilván veszélyeztetettként. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, ez derült ki a vízügy reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint további emelkedésre számítanak, a prognózis vasárnap délig további 15 cm-es vízszint emelkedésről szól, majd újból apadás jöhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce nullpontját. Két kerékpárost gázolt halálra egy autós Békésnél. A rendőrség közlése szerint a sofőr megállás nélkül továbbhajtott, nem hívott segítséget. Az elkövetőt már elfogták, a hatóság későbbre ígért részletes tájékoztatást az esetről. Négy vármegyében megszűnt mától a tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott veszélyhelyzet. A NÉBIH figyelmeztet, hogy az ország többi részén viszont nem hullott annyi eső, hogy átnedvesítse a talajt, így az erdei biomassa továbbra is száraz. Pénzbüntetést kapott egy kozmetikus, aki engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket Békés Csabán. Két éven át úgynevezett hialuronsavas kezeléseket alkalmazott vendégein, ehhez azonban sem szakorvosi képesítése, sem működési engedélye nem volt. Kuruzslás miatt ítélték el. Keleten még kitartanak a felhők, másút napos lesz a délután. A keleti tájakon és a nyugati határ mentén előfordulhat elvétve zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 16-23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 11-17, hajnalra 8 és 13 fok közé hűl a levegő, a fagyzugos helyeken hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb eső, zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És egy újabb óra, újabb nagy kedvencekkel. Hello mindenkinek, én Véné Meddia vagyok. 2 óra múlt, néhány perccel, én pedig továbbra is adom a legjobb zenéket. Hozom Justin Timberlake-et a Szenyoritával, aztán itt lesz Geszti Péter is Péter Fiborival, most pedig a Now or Never-t hallgatjuk, Tom Novi, német DJ és producer slágerét, amelyben Lima is közreműködik.
2: Best FM.

Igen, a legjobb zenék. Biztos sokan vannak vele úgy, hogy nem bírnak ki 5 percet anélkül, hogy rá ne néznének a telefonjukra. Csak egy pillanatra megnyitjuk az Instagramot, majd fél órával később még mindig görgetünk, éjszaka felébredünk, és az első dolgunk ellenőrizni az értesítéseket, vagy újra és újra rossz híreket olvassuk annak ellenére, hogy pontosan tudjuk, hogy mindez csak fokozza a szorongásunkat. A szakértők szerint nem arról van szó, hogy démonizálnunk kellene az okostelefonokat, a közösségi médiát vagy a videójátékokat. A digitális világ ma már az életünk szerves része és számos előnnyel járhat. A probléma akkor kezdődik, amikor a használat nehezen kontrollálhatóvá válik, és fokozatosan kiszorítja az alvást, a munkát, a tanulást, a társas kapcsolatokat vagy a fizikai aktivitást. A digitális fejlődéssel együtt megjelentek a modernkori problémák, és a kutatások egyre több nevet adnak azoknak a viselkedés formáknak, amelyek a telefon használattal és a közösségi médiával, digitális jelenléttel függnek össze. Egy fontos különbséget már az elején érdemes tisztázni. Nem minden, amit okostelefon függőségnek nevezünk, számít hivatalosan elismert betegségnek. Az Egészségügyi Világszervezet azonban a betegségek nemzetközi osztályozásában önálló rendellenességként ismerte el a játékfüggőséget. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a sok videójátékozás önmagában betegséget jelentene. A rendellenesség lényege a játék feletti kontroll elvesztése, a játék egyre nagyobb prioritása más tevékenységekkel szemben, valamint az, hogy az érintett a negatív következmények ellenére is folytatja a játékot. De ugye ott van például a közösségi média függőség, ami mellett nem mehetünk el. A közösségi média egyik legerősebb csapdájának, ma már a közismert neve ugye a FOMO, vagyis annak a lemaradásáról, kimaradástól való félelem. Ez az az érzés, amely azt súgja, hogy mi van, ha közben történt valami. Így aztán újra és újra ellenőrizzük a WhatsAppot, az Instagramot, a TikTokot, a híreket és az üzeneteinket akkor is, amikor erre valójában semmi szükségünk nincs. A FOMO nem pszichiátriai diagnózis, hanem olyan pszichológiai jelenség, amelyet többek között az internet és a közösségi média problémás használatával összefüggésben vizsgálnak. De egyébként a gyakorlati tanulság egyszerű, ha a telefon rendszeresen elrabolja az alvásidőnket, érdemes újra gondolnunk a lefekvés előtti képernyő használati szokásainkat. Töltjük az időnket inkább hasznosabban, a lehetőség szerint minél kevesebb telefon használattal, én pedig adom cserébe a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Pest FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M3-ason például Bag és 60 között a 47-es és az 53-as kilométer közötti szakaszon aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon. A főváros felé a belső és az ellenkező oldal a belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányban a külső és a leálló sáv járható. Aztán a Gyöngyös nyugat csomópontnál ugyancsak az M3-ason a Nyíregyháza felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal a belső sávján haladhatnak a 68-as és a 74-es kilométer között. Aki Gyöngyösre tart, az ne használja az átterelt sávot, mert onnan nem tud lehajtani. Ami pedig az M5-öst illeti, Kunszállás és Kecskemét között cserélik a szalagkorlátot. A 95-ös kilométertől a 102-es kilométerig mindkét oldalon lezárták a belső sávot, sávelhúzással a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

Best FM, a legjobb zenék, Curtis slágerét hallgattuk, ez volt a Fehér Rózsa. Hamarosan itt a 3 óra, úgyhogy meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán érkezik hamarosan a Kelemen kabátban, és EQ közösen a Maradjatok gyerekek, de előtte felcsendül a Rapture Nagy Áli dala. Most pedig robogunk tovább a Kielefel, itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont.
2: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
1: Részletek az osan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: 22 fehérvári intézmény szépült meg a nyáron, még igényelhető a HPV elleni védőoltás. Új külsőt kapnak Fehérvár kedvelt selfie pontjai, Ficsór Jerika vagyok. 22 önkormányzati intézményben végeztek korszerűsítéseket a nyáron Székesfehérváron. A város saját forrásból bruttó 432 millió forintot fordított 3 bölcsöde, 13 óvoda, illetve 2 általános iskola, 3 szociális és 1 egészségügyi intézmény rendbetételére. A munkálatok során egyebek mellett tetőket javítottak, megszüntették a beázásokat, rendbetették a burkolatokat és a vizes blokkokat, valamint korszerűsítették a villamos hálózatokat, tájékoztat a város oldala. Két helyszínen még dolgoznak. A Ne felejtsd a óvoda homlokzatának rekonstrukciója szeptember végéig tart. A Széchenyi utcai gyermekrendelőbe pedig várhatóan a szeptember 28-án kezdődő héten költözhetnek vissza házi gyermekorvosok. A bölcsődék és óvodák klimatizálása is tovább halad. A város 150 bölcsődei és óvodai csoportja közül már csak 15-höz tartozik olyan helyiség, ahol nincs légkondicionáló. Ezek felszereléséről már megszületett a döntés, ezt követően pedig a szociális intézmények kerülnek sorra. Már igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és a fiúknak. Szeptember 15-e a határidő, hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás. Arról Tóth Ickó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
4: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de tájgarasi rákot, szeméremtest rákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
3: Változnak Fehérvár népszerű selfie pontjai, a Jávorotó téri Székesfehérvár feliratot teljesen felújítják, és néhány héten belül megszépülve kerülhet vissza a helyére, tájékoztat a FEOL. A Várfalparkban a jelenlegi alkotást egy másik váltja fel, amelynek megtervezésébe a helyieket is bevonják. A város ősszel közösségi tervpályázatot hirdet, így bárki bekapcsolódhat az új selfie pont kialakításába. Kora este 19-20, késő este 14-15 fokra számíthatunk. Este éjszaka kevés felhő lehet a város felett, csapadékra nem kell számítani, az északnyugati szél már csak gyenge lesz. Vasárnap reggel és a délelőtt nagyobb részében gyengén felhős napos idő várható. Holnap reggel 9-11 fok lesz, délután 23-24 fok körül alakul a hőmérséklet. A híreket Ficsúr Jerikától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello Fejében, hello Velence, nagyon vidám, kellemes szombat délután kívánok önnek. 2026. szeptember 12-én, ami elméletileg a Lecsó Fesztivál időpontja is lenne, de hát azt elhalasztották a szervezők jövő hét szombatra. Na de ne busoljon, életünk legjobb zenéi nem mennek sehova, mint ahogy én sem. A mikrofonnál Nagy Detti,
5: felhívjunk együtt. 101.8 és 90.4 Best FM.

98,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Nagy Bogi és Des közöse szólt az elmúlt percekben. Ez volt a Jól leszek újra. A rendőrök pedig azt szeretnék, hogy mindenki jól legyen, és ne történjenek balesetek. Sehol tulajdonképpen, de főleg az utakon sem. A Fejér megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatójából kiderül, hogy Fejér megye mely útjai voltak a legveszélyesebbek a nyár folyamán, és hol történtek a legsúlyosabb balesetek. Az M1-es és az M7-es autópályákon több kamionos baleset is történt, olyan, amihez gyakran teljes pályazárra volt szükség, és a forgalom hosszú órára való megbénulásához vezettek. Sajnos a legtöbb személyi sérüléssel járó baleset az M7-esen történt, összesen 10, amelyek során 35 fő sérült meg. Ezt követi az M1-es Fejér megyei szakasza, ahol 9 baleset történt, ezekben 23-an sérültek meg, olvasható a Fejérvár megyei hírportálon. Vezessen óvatosan, hiszen mindenkit hazavárnak. Ez pedig évszaktól függetlenül nagyon-nagyon fontos. Most már bejön az őszi vezetés, remélhetőleg egyre több eső lesz majd, a nedves útfelületek pedig kizökkenthetnek minket a megszokott kerékvágásból, ne a nyári időszaknak megfelelően vezessünk, jó? Hogyha pedig ezen kívül van bármilyen útinfója Székesfehérvár vagy a Velencei tó térségéből, akkor pedig arra kérem, hogy azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525 az SMS és Viber számunk.

0: 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégen.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Hamarosan konferenciát rendeznek Kápolnásnyéken, méghozzá szeptember 14-én és 15-én hívja szakmai konferenciára a Kápolnásnyéki Népfőiskola, a Kárpát-medence népfőiskoláinak, kulturális intézményeinek, művészeti közösségeinek és közösségépítő szakembereinek képviselőit. A programnak a Kápolnásnyéki Halász Gedeon eseményközpont ad majd otthont. A művészeti hálózatépítés gyakorlati kérdései kerülnek majd a fókuszba, hogy hogyan kapcsolhatóak össze a már működő kezdeményezések, a jó gyakorlatok, a művészetnevelési programok, és hogyan lehet erősíteni a közösségi kapcsolatokat. A kétnapos konferencia hosszú távon is erősítheti a határon túli és anyaországi kulturális közösségek együttműködését, olvasható a Népfőiskola közösségi oldalán. A programon a részvétel díjtalan, minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel várnak. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják Önt, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90,4-re, ahol 0-24-ben megállás nélkül csak és kizárólag ezen időszak bestjeit tudja hallgatni. Így például Árás és Rebeka közösét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Belencei tó térségében is, amely térségben most itt szombat délután már javában rotyoghatna a lecsó, hogyha az időjárás nem szólt volna közbe. Ugye az előrejelzések a Hungaromet szakemberei és a katasztrófavédelem munkatársainak szakértelmére hallgatva, a szervezők egy héttel elhalasztották a lecsófőző vigasságot, így jövő héten szombaton, szeptember 19-ére kell szabaddá tenniük magukat a főző csapatok résztvevőinek. Az autósoknak pedig ebből kifolyólag értelemszerűen nem ma, hanem a jövő héten kell a lecsóhoz kapcsolódó útlezárásokra számítaniuk, így kell majd tervezniük a jövő hetet. De hogy a szombat délutánt hogyan kell terveznie, én arra is kíváncsi lennék, úgyhogy dobjon egy üzit, hogyha bármi furcsaságot vagy fennakadást tapasztal az utakon. 0623 555 525, ez az SMS és Viber számunk.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az Éjjel ott várok rád. Az órát pedig Mark Ronson és Amy Winehouse közösével kezdjük a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
3: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
2: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: Ismét üzemel a Gárdonyi szökőkút. Ingyenesen látogatható idén a Börgöndi légi parádé. Délután 21-22, este 19-20 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Újra üzemel a napsugárstrand előtti szökőkút Gárdonyban. A javítása azért volt szükség, mert egy nagyobb esőzés után eső és szennyvíz keveréke árasztotta el a gépészetet tartalmazó föld alatti aknát, és több berendezés is tönkrement. A helyreállításkor kicserélték a sérült eszközöket, visszacsapó szelepeket építettek be, valamint szélérzékelőt szereltek fel. A vízjáték ismét naponta látható, délutántól díszvilágítással. A város közösségi oldalán felhívta a figyelmet arra, hogy a fertőtlenítés ellenére fürdésre és játékra nem használható. Ingyenesen látogatható idén a Börgöndi légi parádé. A 31. alkalommal megtartott eseménynek vasárnap a 90 éves Börgöndi repülőtér ad otthont. A közönség találkozhat Besenyei Péter műrepülő világbajnokkal és Vári Gyula motoros műrepülővel, emellett több különleges légi járművet is bemutatnak, tájékoztat az önkormányzati kommunikációs központ. Az érdeklődők láthatják a teljesen felújított, ismét repülőképes magyar gyártású Cinke vitorlázó gépet, amelyekből mindössze 20 darab készült. A magyar honvédség gépei és helikopterei ugyancsak szerepelnek a kínálatban. Ejtőernyős produkciókkal, sétarepüléssel, szimulátorokkal, valamint családi programokkal is készülnek. Elrajtolt a jubileumi 40. Diák Olimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. A kerekévforduló alkalmából külön felhívást is közzétett a szervező Magyar Diák Sportszövetség, mondta rádiónak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
5: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Kerekévforduló alkalmával megemlékezünk a sorozatnak a hagyományairól, sikereiről, egész tanévben várható ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
4: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Kora este 19-20, késő este 14-15 fokra számíthatunk. Este éjszaka kevés felhő lehet a város felett, csapadékra nem kell számítani, az északnyugati szél már csak gyenge lesz. Vasárnap reggel és a délelőtt nagyobb részében gyengén felhős napos idő várható. Holnap reggel 9-11 fok lesz, délután 23-24 fok körül alakul a hőmérséklet. A híreket Ficsóri Erikától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 4
1: órás hírek után pörgünk is tovább életünk besztyeivel itt a 101.8 és 90.4-en, ahol olyan jó kis dalokat hallgatunk majd ebben az órában, amikre a 90-es, 2000-es években óriásiakat bulisztunk. Így például a Deep Dish Flashdance című dalára, de itt lesz az Éjjel ott várok rá című dal is, az órát pedig Mark Ronson és Amy Winehouse.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. Best FM. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

101,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. A tanévkezdéssel ismét kibővültek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron, mert hogy újraindult a nyitott tornatermek program, így összesen 27 helyszínen 22 féle testmozgást próbálhatnak ki. Akik picit szeretnének javítani azon a helyzeten, amit a nyári fagyizgatások, esti grillpartik okoztak. A nyitott tornatermek program már több mint 20 éve várja a sportolni vágyókat, rengeteg sportággal tényleg lehet kondizni, pingpongozni, focizni, ovistornán részt venni, röpizni, vagy akár tollasozni is. De a Nordic Walking foglalkozások is elstartoltak, ezek szintén ingyenesek, és most 16 helyszínről érhetőek el. Ezt életkortól és nemtől függetlenül bárki végezheti, még edzettség előképzés sem kell hozzá. A gyalogláshoz a szervezők ingyenesen biztosítják a botokat. Emellett pedig a székesfehérvári futók köre is folyamatosan várja a mozogni vágyókat két helyszínen is, egészen az év végéig. Kezdők, haladók, de akár profi futók is ellátogathatnak ezekre az alkalmakra, amelyre sok szeretettel várják a mozogni vágyókat. Én pedig életünk legjobb zenével várom azokat, akik a mozgás mellé zenét is szeretnének hallgatni, méghozzá életünk legjobb zenéit, úgyhogy a folytatásban már jön is a Salt-N-Pepa.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei Tó térségében is. A tegnapi naphoz hasonlóan holnap újra lehetőségünk lesz bejárni a Vasvári Gimit. Vasvári túrára várják ugyanis az érdeklődőket az intézmény új szárnyába, illetve a régi, de teljesen felújított épületbe. Óriási az érdeklődés egyébként egykori idejárt diákok, illetve mostani diákok szüleinek körében, akik szeretnék testközelből megnézni, hogy hogyan is alakult át a régi épület, illetve milyen lett az új. Én is ide jártam egyébként gimibe, biztos, hogy nagy rácsodálkozások kíséretében keresném meg a tablónkat, és rajta, hát a jó régi fotómat. A veszetett bejáráson megismerkedhetünk tényleg az új szárny minden egyes apró kis tegletével, és a teljesen felújított régi épülettől is. Egy-egy időpontra maximum 100 fő jelentkezhet, ezért a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Életünk legjobb zenéinek hallgatásához viszont semmi más nem kell tennie, csupán a 101.8-ra és a 90.4-re kell hangolnia, ahol 0-24-ben megállás nélkül tudja hallgatni a 90-es, 2000-es évek bestjeit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ezen a héten, szerdán, a hét közepén megnyitották a forgalom előtt a Nagyszombati utca lezárt szakaszát, és ez bizony érezhető az Öreghegy kis utcáin is, hiszen csökkent egy picikét a forgalom, mert hogy most már félpályán ugyan, de megindult a Nagyszombatin a közlekedés, ugye itt a Zsolnai út és Budai út közötti szakaszon. Időszakosan itt azért félpályás korlátozásokra kell számítani a folytatásban is, éppen ezért arra kérnek mindenkit, hogy kiemelt körültekintéssel közlekedjen. Plusz jó hír a buszozóknak, hogy a 24-es járatok ismét a Zsurló utcai végállomásig közlekednek. A folytatásban pedig a járda és ivóvízvezeték építéssel foglalkoznak majd a szakemberek, így a gyalogosoknak az átmeneti időszakra az ingatlanok felőli oldalon, az útburkolaton, az autósoktól elválasztva került kijelölésre útvonal. Nagyon fontos, hogy tartsuk be a KRESZ szabályait, és kiemelten figyeljünk oda a sebességhatárok betartására és a közlekedés többi résztvevőjére természetesen. Én pedig arra kérem, hogyha ezen kívül van közlekedési infója Székesfehérvár és a Velencei tó térségéből, akkor azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit 0623 555 525.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk el egy icipici szünetet, hírezünk, időjárás, azunk, aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az Elmegyek Rózsa Magditól.

0: Az órát pedig J-Lo kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
3: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
2: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
1: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
4: Fiatal alkotókat vár a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál. Ismét több ingyenes sportolási lehetőség közül választhatnak a fehérváriak. Csapadék ma nem lesz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Míg lehet jelentkezni a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál fiataloknak meghirdetett rövidfilmes pályázatára. A műveket szeptember 20-áig lehet benyújtani, témájuk szabadon választható és kamerával vagy akár mobiltelefonnal is elkészíthető, írja székesfehérvár.hu. A háromnapos fedokot második alkalommal tartják a Kodolányi János Egyetemen október 8-a és 10-e között. Ismét több ingyenes sportolási lehetőség közül választhatnak a fehérváriak. Elindult a nyitott tornatermek sorozat, amely 27 helyszínen összesen 22 féle mozgásformával várja az érdeklődőket egészen hétfőtől vasárnapig. Többek között konditorna, nyugdíjas és ovis torna, röplabda, tollaslabda, valamint teremlabdarúgás közül lehet választani, közölte a város oldala. Az iskolai szünetekben, az áthelyezett munka és pihenőnapokon, illetve ünnepeken szünetelnek a foglalkozások. Folytatódik a Nordic Walking is, amelyhez 16 indulási ponton lehet csatlakozni. A gyalogláshoz nem kell előképzettség, életkortól és nemtől függetlenül bárki bekapcsolódhat, a botokat pedig díjmentesen biztosítják. A székesfehérvári futókköre két helyen egészen az év végéig várja a mozogni vágyókat. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
5: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
4: Kora este 19-20, késő este 14-15 fokra számíthatunk. Este éjszaka kevés felhő lehet a város felett, csapadékra nem kell számítani, az északnyugati szél már csak gyenge lesz. Vasárnap reggel és a délelőtt nagyobb részében gyengén felhős napos idő várható. Holnap reggel 9-11 fok lesz, délután 23-24 fok körül alakul a hőmérséklet. A híreket Ficsóri Erikától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Az 5 órási hírek után pörgünk is tovább életünk besztjeivel itt a 101.8 és 90.4-en. Ebben a pörgésben, zsongásban pedig olyan jó kis dalok lesznek majd itt velünk, mint a Planet Funktól a Chase the Sun, de énekelhetjük majd a Darabokra töltöd a szívem című dalt is. Az órát pedig, ahogy ígértem, Jennifer Lopez kezdi már is, jön a play.
1: 101.8 és 90.4

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségből elrepülhetünk egy teljesen más világba holnap reggel már 8 órától, ugyanis megrendezésre kerül az idei légiparádé, a Burgundy légiparádé a repülőtér 90. születésnapján. Ennek apropójából ingyenes lesz a rendezvény. Ezen a napon felszáll majd Besenyei Péter műrepülő világbajnok, de találkozhatunk Vári Gyulával és Imre Lajossal is. Az érdeklődők egy magyar tervezésű és gyártású világrekorder Altusszal is találkozhatnak. Emellett lesznek sétarepülések, pódiumbeszélgetések, repülőszimulátorok és még látványos ejtőernyős bemutatók is. A 31. Burgundy légiparádéra sok szeretettel várják a repülés szerelmeseit, én pedig itt a Besten életünk legjobb zenéivel várom a 90-es, 2000-es évek zenei időszakának szerelmeseit, mert hogy ezen ér a Bestjeit gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk 0-24-ben megállás nélkül, úgyhogy már is jön a folytatásban a Depeche Mode slágere.

0: 108,9 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségből hamarosan elugrunk majd a határon túlra. Ugyanis Határok nélkül címmel rendez ingyenes gálakoncertet a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola. Holnap után, azaz szeptember 14-én este a Káponyásnéki Csajági Laura szabadtéri színpadad otthont ennek a különleges koncertnek. A műsorban fellépnek majd a Művészeti Népfőiskola tagintézményeinek és partnereinek művészeti együttesei, kórusok, valamint nézdenei és néptánc együttesek is. Láthatjuk majd a Vasas Művész Együttes Vas Lajos kórusának, valamint a Kallós Zoltán Népzenei Iskola kórusának előadását, de a marosszéki Kodály Zoltán Gyermek és Ifjúsági Kar Kamara kórusa is jelen lesz. Csak úgy, mint a Pácskai Búzavirág Néptánc Együttes, a Bozót Néptánc Együttes és a Kis Csőszi Férfi Dalárda is. A gála házigazdája Pár Julcsi fonogramdíjas magyar népdal énekes lesz. A részvétel díjtalan, viszont előzetes regisztrációhoz kötött, amit az esemény közösségi oldalán lehet megtenni. Életünk legjobb zenéinek hallgatása viszont semmi máshoz nincs kötve, csupán a 101.8-ra és a 90,4-re kell értük hangolnia, és így 0-24-ben megállás nélkül tudja őket hallgatni. A folytatásban például a Honeybee slágerét, jön már is a Végtelen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zene.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Counting Crows és Vanessa Carlton közöse után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, érkezik DJ Biki, és indul vele a szombatesti parti. Így most a 4-es Street legyen úgy, mint Rég című dalával mára el kell, hogy köszönjek, de holnap 3-kor ígérem, hogy újra jövök. Remélem, hogy velem tölti majd a vasárnapi perc délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallotta, további kellemes délutánt. Szép estét kívánok önnek!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyermekvédelmi krízisprogram indul, jön a budapesti filmmaraton, több tonna kokaint foglaltak le egy francia kikötőben. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlenül szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. A kormány gyermekvédelmi jelentése szerint az itthon élő több mint 1,6 millió gyerek közül 130 ezret tartanak nyilván veszélyeztetettként. 23 ezren élnek állami gondozásban, és 2700-an várnak arra, hogy kiemeljék őket a családjukból. A Fidesz újjászervezése most a legfőbb feladat, erről beszélt Orbán Viktor a Köcsei polgári piknikre érkezve újságíróknak. A pártelnök szerint az ellenzéki jobboldal építésében a Fideszen kívüli civilekre és véleményformálókra is számítanak. Úgy fogalmazott, a jobboldal mindig sokszínű volt, a különböző kezdeményezéseket azonban egységes politikai erővé kell szervezni. A párt vezetése jövő héten kétnapos elnökségi ülésen folytatja a stratégia kidolgozását. Csak nem 100 vetítéssel várja a közönséget az idei budapesti klasszikus filmmaraton. A Nemzeti Filmintézet szeptember 15-e és 20-a között már 9. alkalommal rendezi meg a fesztivált. A részletekről Horváth Csaba, az intézet marketing és kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Idén két fontos évfordulót is ünneplünk a BKFM-en. 125 éves a magyar film, és 70 évvel ezelőtt volt az 1956-os forradalom. A budapesti klasszikus filmmaraton ezért külön szekciót szentel a forradalmat feldolgozó magyar filmeknek. Ezekkel együtt több mint 20 hazai alkotás lesz látható a fesztiválon.
1: A fesztivál teljes programja a Filmmaraton honlapján érhető el. Csak nem 4 tonna kokaint foglaltak le egy hajón a franciaországi Dunkerque-ben. A 225 millió eurót érő szállítmány Afrikából, Gánából érkezett, és a gyanú szerint Belgiumban akarták piacra dobni. Egyelőre egy férfit tartóztattak le az ügyben. A nyomozók azt remélik, elvezeti majd őket annak a csempészbandának a fejéhez, aki az Európába irányuló kokain kereskedelem egyik meghatározó figurája lehet. Keleten még kitartanak a felhők, másút napos lesz a délután. A keleti tájakon és a nyugati határ mentén előfordulhat elvétve zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 16-23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 11-17, hajnalra 8 és 13 fok közé hűl a levegő, a fagyzugos helyeken hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb eső, zápor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hip-hop és R&B a mai menü. Ma is, mint minden szombaton, 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombat esti Night Shift.

fiainkon keresztül is, meg a 0625555-155-ös Viber számunkra is, hogy mi van ősztől, lesznek-e Best FM Nácsi partik? Még mindig csak azt tudjuk mondani, hogy dolgozunk rajta, továbbra is több opció van, mondhatni több vasat tartunk a tűzbe, de hogy valahol mi ősztől megjelenünk majd havi rendszerességgel minimum, a 100%. De az a legbiztosabb, hogyha feliratkoztok a Best FM Night Shift profiainkra, Facebookon és Instagramon, és akkor, hogyha van konkrét információ, akkor mi azt ott egyből megosztjuk majd veletek természetesen, jó? Tehát Best FM Night Shift Facebookon

0: zenékkel.
1: A Mixcloudon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes nácsik lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Nightshift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzen.

0: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a rá első 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája itt a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyermekvédelmi krízisprogram indult, több fiatal véradóra lenne szükség, lezuhant egy drón Romániában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. Közlése előtt a szaktárca vezetője úgy fogalmazott, hogy a gyermekvédelmi rendszer az összeomlás szélén áll, csak a dolgozók elkötelezettsége tartja életben. Kátai Német Vilmos jelezte, elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. Az összeállítás a kormány.hu oldalon érhető el. Ez szerint az itthon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezret tartanak nyilván veszélyeztetettként. Kevés a fiatal véradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
2: Kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
1: Drón zuhant le Románia északkeleti részén. A román védelmi minisztérium közölte, nincsenek sérültek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricaföldön landolt. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű 30 cm mély kráter keletkezett. Ukrajna és Moldova értesítette a román felet, hogy egy drón repült át a két ország légterén és Románia felé tart. Riasztást is kiadtak a román hatóságok, és bejelentések is érkeztek az eset miatt. Pénzbüntetést kapott egy kozmetikus, aki engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket Békés Csabán. 2 éven át úgynevezett hialuronsavas kezeléseket alkalmazott vendégein, ehhez azonban sem szakorvosi képesítése, sem működési engedélye nem volt. Kuruzslás miatt ítélték el. Változóan felhős időre számíthatunk, de néhol tartósan derült lesz az ég. Éjszaka nem lesz csapadék, a szél is gyenge marad. Késő estére általában 11-17, hajnalra 8-13 fok várható. A fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb esőzápor. Délutántól egyre jobban beborul az ég, és többfelé lehet eső, a szél is megélénkül. Vasárnap 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: 2 héttel ezelőtt ugye úgy kezdtük Tupekkel, hogy hát ha esetleg, hát aztán végül hamarabb lett ítélethirdetés, mint ugye szeptember 7-e, a halálának a 30. évfordulója, de hát ugye ez megint ugye az amerikai igazságszolgáltatásnak egy ilyen érdekes helyzete, hogy azt már kimondták, hogy bűnös. Azt már mondták ki, még ki,
4: hogy mit kap.
3: Mit kap, és hogy mennyit, ez már valamikor október környékén
4: fog kiderülni. De ezt nem is értem. Tehát, hogy így meg hányják vetik, vagy nem tudom.
3: Én nem tudom, mert...
4: Bedobják egy gépbe, elássák, kiássák.
3: Igen, vagy fejvagyírások, ha fogalmam sincs, mert hát ugyanúgy természetesen már most fellebbeztek a döntés ellen, hogy még nem is tudják, hogy mennyit kell majd a gutterba eltölteni. Érdekes. Szóval, de nagyjából az történt, amiről beszéltünk, ugye, hogy hozott is ajándékot, meg nem is. El is mondták, hogy ő szervezte, de hát még mindig nem tudjuk, hogy ki húzta meg a ravaszt, szóval, hogy...
4: Ezt soha nem fogjuk már megtudni. Ha csak nem építünk egy időgépet, és megyünk vissza, és nézzük meg.
3: Azt viszont tudjuk, hogy mostantól Slim Fit a lemez játszok mögött még egy órán keresztül hip-hoppal és R&B-vel.
4: Hello, hello.
0: Ez a

0: Kiss FM-en.
1: Na megnézted az új Ariana Grande klipet?
2: Nem, még mindig, de le vagy. Jól van, na, picit sűrű volt az
1: egy szobi időszak. De Szabi, de ha majd egyszer így face to face összekerültek, és megkérdezi az Ariana, hogy látta, de akkor... Hogy fogsz majd a szemébe hazudni? Vagy azt mondod, hogy vagy nem? Hát föl kell készülni minden esetőségre. Hát, sztárom a páromat, nem látom.
2: Hát, de hogy nem, meg a túl jó nő a csajomat is.
1: Na tessék!
2: Ugye?
1: Aj, Szabika. Slim.

0: És akkor amíg a hajós napközbeni hétvégi bulikat illeti, ti már leizártatok a nyarat, vagy?
1: Nem, képzeld el. Hanyadika van ma?
0: Hóha, én azt tudnám. 12.
1: Így van, tehát jövő hét szombaton.
0: 19?
1: Így van.
0: Az utolsó? Vagy neked
1: van,
0: az utolsó?
1: Az záró.
0: A hajón.
1: Így van, az orrában. A Petőfi írlábánál.
0: Jó van. Mondjuk már nyár, az már pár napja nincsen, de mindegy. Azért legyen jó idő.
1: Meleg van, jó idő van. Mindenki happy.
0: Az a

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Ezt nem lehet megunni.
2: Hát mi ez egészen pontosan? Fat Joe és Big Pun?
1: Igen.
2: Igen?
1: Igen. A címben sose jut eszembe.
2: Na jó van, de micsoda mázdi, hogy ez is természetesen tracklistával együtt fel lesz töltve a...
1: Mixcloud.com/DI és Linfit.hu-n weboldalra, és www.bestfmbudapest.hu weboldalon megtaláltok minket.
2: Így. Slimfitet meg legközelebb jövő szombaton találtok meg, ugyanígy 7 és 8 óra között, meg az említett helyen. Ugyanúgy előtte, utána?
1: Így.
2: Oda mész, ide jössz, visszamész.
1: Rohangálszok fel alá, jó. Mint a mérgezett tege.
2: De 7 és 8 között fixen itt, ezt meg a mait köszönjük szépen.
1: Köszi. Jó pét. Köszi. Ain't not a player. Ciao.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A magyar gyermekek közel 8%-a veszélyeztetett. Négy megyében visszavonták a tűzgyújtási tilalmat, robbanótesteket találtak a Margit-szigeten. Villányi Eszter vagyok. Közzétette a gyermekvédelmi jelentését a kormány. 12 vármegye 19 intézményében és szakmai egységében jártak a felmérés készítői, és mintegy 500 szakemberrel beszélgettek. A jelentés szerint a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezer veszélyeztetett. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb. Állami gondozásban jelenleg 23 ezer gyermek nevelkedik. Azt is megállapították, hogy a gyermekvédelmi rendszer a strukturális összeomlás határára sodródott, azt csak a szakemberek elkötelezettsége és többletmunkája tartja fenn. A kormány azonnali gyermekvédelmi krízis programot hirdetett, mintegy 10 milliárd forintot fordítanak az ágazatra. Négy vármegyében megszűnt mától a tűzgyújtási tilalom. Győrmoson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott veszélyhelyzet. A NÉBIH figyelmeztet, hogy az ország többi részén viszont nem hullott annyi eső, hogy átnedvesítse a talajt, így az erdei biomassa továbbra is száraz. Második világháborús robbanótesteket találtak a Margit-szigeten. A kézigránátot és a német 3 centis puskagránátot már el is szállította a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A robbanóeszközök a Margit-sziget pesti oldalán kerültek elő. Amíg a tűzszerészek dolgoztak, 200 méter sugarú körben kiürítették a területet, a korlátozást már feloldották. A CIA már 3 évvel a 9-11 előtt figyelmeztette a washingtoni kormányzatot egy komoly terrortámadás lehetőségére. Ez derült ki a most nyilvánosságra hozott és eddig titkosan kezelt iratokból. A hírszerzés akkor szinte pontosan jelezte, ami később bekövetkezett. A jelentések rögzítették, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida csoport robbanóanyagokkal megrakott repülőgépekkel vehet célba amerikai városokat. Konkrét tervet azonban nem tártak fel. Tegnap szerte az Egyesült Államokban megemlékeztek a 25 évvel ezelőtti merénylet sorozat 3000 áldozatáról. Változóan felhős időre számíthatunk, de néhol tartósan derült lesz az ég. Éjszaka nem lesz csapadék, a szél is gyenge marad. Késő estére általában 11-17, hajnalra 8-13 fok várható. A fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb esőzápor. Délutántól egyre jobban beborul az ég, és többfelé lehet eső, a szél is megélénkül. Vasárnap 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem jól telt ez a szombati nap, és remélem felkészültetek arra, hogy a legjobb zenékkel elköszönjünk tőle. Kérem szépen, ezt az órát nem más kezdi, mint az isteni Rihanna, jön a Panda Replay.
2: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 1990-ben jelent meg Whitney Houston I'm Your Baby Tonight című dala, és rögtön az amerikai Billboard lista élére került. A számot az akkoriban elképesztő slágergyáros páros Ellie Reed és Baby Fierce írta és producálta, Whitney pedig ezzel egy kicsit modernebb, R&B-sebb irányba fordult. Érdekesség, hogy ez már a 8. amerikai listavezető dala volt, mindössze néhány évvel a karrierje indulása után. Ejha, nincs mit tenni, amikor a tehetség utat tör magának. Na mindegy is, jön Whitney Houston és az I'm Your Baby Tonight.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő 3 perc 44 másodpercnyi dal volt az, ami úgy Isten igazából nemzetközi hírességé tette Taylor Swiftet. Egy telefonbeszélgetésből merítette az ötletet, meghallotta, hogy egy fiú éppen a barátnőjével vitatkozik, innen jött, miért nem látod, hogy én lennék a hozzád való történet? Mindjárt megkönnyezem, vagy inkább csak elindítom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2002-ben a francia-holland Madhouse gondolt egy merészet, fogták Madonna egyik legismertebb dalát, ez volt a Like a Prayer, és készítettek belőle egy igazi klub verziót. A feldolgozás Európa szerte nagy siker lett, több ország slágerlistáján is az élmezőnybe került, és még sorolhatnám, a többi már történelem. Egy a lényeg, hogy nagyon sokan szerették, és ezzel most is így vagyunk. Jön a Like a Prayer a Madhouse-tól.

0: a föld.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha valaki pihenni akart volna, akkor van egy rossz hírem, ha most nem kapcsolja ki a rádiót, akkor nem fog. Hiszen jön az a dal, ami szerintem mindenkit lábra állít, és mindenkit ugrálásra késztet. Ez Criss Cross és a Jump!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: 20%-os a szakember hiány a gyermekvédelemben, emelkedett a Dunavíz szintje a fővárosnál, osztályozzák a menzákat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jelentős a szakember hiány a gyermekvédelemben, erről is beszélt az ágazat átfogó vizsgálatának eredményeit bemutató sajtótájékoztatón a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia rámutatott, a kifogástalan életvitelvizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát, most átlagosan 20%-os a szakember hiány. A vizsgálati eredmények nyomán a kormány azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít, mintegy 10 milliárd forintos kerettel. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, ez derült ki a vízügy reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint további emelkedésre számítanak, a prognózis vasárnap délig további 15 cm-es vízszint emelkedésről szól, majd újból apadás jöhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce nullpontját. A Fidesz újjászervezése most a legfőbb feladat, erről beszélt Orbán Viktor a köcsei polgári piknikre érkezve újságíróknak. A pártelnök szerint az ellenzéki jobboldal építésében a Fideszen kívüli civilekre és véleményformálókra is számítanak. Úgy fogalmazott, a jobboldal mindig sokszínű volt, a különböző kezdeményezéseket azonban egységes politikai erővé kell szervezni. A párt vezetése jövő héten kétnapos elnökségi ülésen folytatja a stratégia kidolgozását. Osztályzatot kapnak a menzák. A közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid osztályvezető beszélt a hivatal közösségi oldalán.
3: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
2: A hírek végén már is mondom, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Változóan felhős időre számíthatunk, de néhol tartósan derült lesz az ég. Éjszaka nem lesz csapadék, a szél is gyenge marad. Késő estére általában 11-17, hajnalra 8-13 fok várható. A fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb esőzápor. Délutántól egyre jobban beborul az ég, és többfelé lehet eső, a szél is megélénkül. Vasárnap 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok a Bikin. Remélem, jól vagytok, remélem, jól telik az este, és remélem, hogy a legjobb zenék elnyerik a tetszéseteket. Mondjuk megmondom őszintén, hogy ebbe egy picit biztos vagyok. Na mindegy is, Sonickal folytatjuk most ezt az órát. Jön a Sky!
4: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

0: kéred a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek urak, 1994-ben jelent meg Desiree egyik legismertebb dala, a You Got The Bee, melynek az üzenete valójában egy komplett életvezetési tanács 4 percben. Légy erős, bölcs, bátor és pozitív. Wow! Mondjuk valljuk be őszintén, hogy olyan nagy okosságokat és újdonságokat nem mondott, viszont a dal maga óriási nagy siker volt, úgyhogy én már indítom is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal ne tévessze meg senkit sem. Kellész érkezik és a Trick Me. Egy ilyen kis pörgős, lazának tűnő, pattogós dal, viszont elmögött azért egy nagyon komoly és határozott üzenet van. Kellész lényegében közli, hogy egyszer még átverhetsz, de másodszor ez más.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2004-ben lett igazán nagy sláger a Keen Everybody's Changing című dala, amely a Hopes and Fears albumon kapott helyet. A brit zenekar különlegessége akkoriban az volt, hogy gitár helyett főként zongorán építették a hangzásukat. Az ilyen kreativitást megmondom őszintén, hogy nagyon kedvelem. Ezért is jön a következő dal. Keen, Everybody's Changing.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A magyar gyermekek közel 8%-a veszélyeztetett. Megúvják a védett erdőket, hűvös lesz az éjszaka. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Közzétette a gyermekvédelmi jelentését a kormány. 12 vármegye 19 intézményében és szakmai egységében jártak a felmérés készítői, és mintegy 500 szakemberrel beszélgettek. A jelentés szerint a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezer veszélyeztetett. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb. Állami gondozásban jelenleg 23 ezer gyermek nevelkedik. Azt is megállapították, hogy a gyermekvédelmi rendszer a strukturális összeomlás határára sodródott. Azt csak a szakemberek elkötelezettsége és többletmunkája tartja fenn. A kormány azonnali gyermekvédelmi krízis programot hirdetett, mintegy 10 milliárd forintot fordítanak az ágazatra. A folytatásban is megóvják a védett erdőket. A rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását. A januári szinten maximalizálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra csökkentik. Itthon mintegy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával. Két kerékpárost gázolt halálra egy autós Békésnél tegnap. A rendőrség közölte, hogy az áldozatok egy nő és egy férfi egymás után haladtak, amikor a baleset történt. A sofőr megállás nélkül továbbhajtott, nem hívott segítséget. A 23 éves férfit ma délelőtt fogták el. Mikor nála voltak a rendőrök, épp egy autószervizből hívták vissza, meg akarta javítatni a kocsiját. Halálos közúti baleset okozása és segítségnyújtás elmulasztása miatt indult eljárás ellene. Drón zuhant le Románia északkeleti részén. A román védelmi minisztérium közölte, nincsenek sérültek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricaföldön landolt. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű 30 cm kráter keletkezett. Ukrajna és Moldova értesítette a román felet, hogy egy drón repült át a két ország légterén és Románia felé tart. Riasztást is kiadtak a román hatóságok, és bejelentések is érkeztek az eset miatt. Változóan felhős időre számíthatunk, de néhol tartósan derült lesz az ég. Éjszaka nem lesz csapadék, a szél is gyenge marad. Késő estére általában 11-17, hajnalra 8-13 fok várható. A fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb esőzápor. Délutántól egyre jobban beborul az ég, és többfelé lehet eső, a szél is megélénkül. Vasárnap 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék 10 óra után is. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki, remélem jól telik az este vagy éjszaka, akinek hogy tetszik. Egy a biztos, hogy én a legjobb zenéket hozom, és nem állunk meg egészen éjfélig. Ezt az órát például most a House of Glass kezdi. Ez a Disco Down.
2: Ez a Night Shift a

világ ellen. Bestefem a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, kinek van névnapja a holnapi nap folyamán, kiket kell felköszönteni névnapjuk alkalmából. Vágjunk is bele, hölgyeim és uraim, holnap Kornél névnapja van. Német Kornél barátomnak innen is előre nagyon boldog névnapot. Viszont fel lehet még köszönteni a biztonság kedvéért a Lulukat, a Ludovikákat, a Luizákat, a Mórokat, a Móricokat és a Polixénákat is. Na, hát hogyha valakinek van Polixéna ismerőse, az mindenféleképpen köszöntse fel. Akinek meg nincs, viszont az előző hallottakból valami igen, hát akkor tudjátok mi a dolgotok. Holnap reggel dobni egy üzit, vagy felhívni. Ennyi. Most pedig George Michael-t hallgatni, hiszen jön az Outside.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az az úriember, akinek az elmúlt időszak, hát mondjuk őszintén, hogy hát nem volt a legjobb az életében. Ő nem más, mint Justin Timberlake, akinek befutcsolt a koncertturnéja, aki Lime kóros lett, akit elkaptak ittas vezetéssel, na meg

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan dal, ami 2008-ban robbant be, és hát eléggé tarolt, annak ellenére, hogy egy igazán komoly feldolgozás volt. A Totó legendás 1982-es slágerének a modern R&B-s verziója, ami nem más, mint Carvel előadásában, az Africa.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat éjszakát kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném bejelenteni, hogy nincs megállás, annak ellenére, hogy indul az utolsó órája ennek a csodás napnak. Na, mivel kezdünk? Nézzük csak! Kérem szépen, az isteni Mojo jön! Ez a Chillin! Na,
1: hajt! Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most jött el az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na vágjunk is bele, hát azért reggel nem lesz az a szavannai hőség, hiszen 9 fokra ébredünk, 23 lesz napközben, kicsit felhős az ég, de legalább nem lesz szél, nem lesz elméletileg semmiféle vihar, na meg, hogyha jól látom, semmilyen fronttól sem kell tartani. Úgyhogy eddig viszonylag jól néz ki, egy ilyen kora őszi nap. Ennyi. Viszont a következő 3,5 perc felmelegíti meg, feltüzeli majd a kedélyeket, hiszen jön Cisco és a Tonk.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő úriember nem régi módi, nem fél az újításoktól, viszont azt szeretné, hogy a kreativitás és a tehetség megmaradjon, és hogy azt törjön utat magának, ne pedig a számítógép. Ezért is ellenzi teljes mértékben, hogy az AI jelen van a zenei szférában. Ő nem más, mint Sean Paul, érkezik tőle a Temperature.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, nagyon jól ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, megvizsgálni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor bekövetni és belájkolni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és hát nézzük, mivel megyünk tovább a folytatásban. Hát az isteni Tiziano Ferro, az olasz csődör van itt nálunk. Jön tőle a Perdono.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, ennyi volt a móka mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és azt is remélem, hogy holnap este újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor találkozunk. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Zenék. Zenék. Üzenet a távolból. Most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom. Ugye mi